Hawaiian noises. You

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Tetőzik a hőség. Home office-ban a közféra dolgozói. 40 ezeren pihenhetnek az Erzsébet táborokban. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át, ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

folyosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kórházi hűtés rekonstrukciós terv készül. 5 áldozat a Bükk-Ábrányi tragédiában. Rekviem lesz Mohácsért. Önök Gál Ildikót hallják. Tart az extrém meleg és a harmadfokú hőségriasztás. Már készül az előterjesztés a 2027-2029 közötti kórházi hűtés rekonstrukciós programról. Júniusban a kormány azonnali hatállyal 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. A kánikula a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán. Lannert Judit azt kérte a köznevelési intézményektől, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jól léte álljon. Ennek érdekében azt javasolta, a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelem, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítésről. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta rádióknak Beyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre.
1: Egy fiatal pécsi színésznő, szintén fiatal focista párja és 3 gyerek halt meg hétvégén a Bükk-Ábrányi tragédiában. Frontális baleset történt a 3-as főúton. A szemtanúk szerint az egyik autó a kanyarban kezdett előzésbe, és neki csapódott a szemből szabályosan érkező kocsiba. A gyerekekkel utazó 2 felnőtt túlélte az ütközést, őket kórházban ápolják. Ős bemutató a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Requiem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a hétvégén a szegedi szabadtéri játékokon. A 2 részből álló előadás Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén. Az enyhülésre, hidegfrontra még várni kell, napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Estére sem hűl le nagyon, 34 fok várható. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán érezhetünk változást, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nyugodt hétfőt mindenkinek, drága jó barátim. Remélem, a hétvége valamennyire pihentetően telt, abban is bízom, hogy akik szoktak ilyenkor hallani, mondjuk most nem hallanak, mert szabadságot vettek ki, mert ami jár, az jár, hiszen a dolgozó embernek jár a szabadság. Aki viszont még továbbra is a munka hőse, hát azt ölelem keblemre. Az utakon vigyázzunk, jó? A nyár az még mindig nyár, természetesen lassan elkopik alólunk a június, hihetetlen tempóban tűnnek el a hetek és a napok, mert hogy 29-énél tartunk, én majd hozom a sztorikat, jó? Világrengető stúdióalbumok, formabontó élő koncertek, progresszív rock óriások, és hát legendás koncertek, ahogy az lenni szokott. Na, meg természetesen zenélünk is. Jó sokat. Úgyhogy 103.9 Rock FM, na fussunk neki!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Feledjük, buszsávot húztak a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtójához, a Vidámparki lehajtónál. Sávzárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Tököli útnál, és továbbra is sávzárás a Fehér úton a Gyakorló utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: FM.
1: Fél hét és annak környéke. Na hát, kedves Péterek, kedves Pálok. Mondanom sem kell, de mondom, hogy boldogot. Egyébként meg tudjuk. A nyár idusán, az aratás nagy ünnepén, na meg egyébként a zenének nagy ünnepénél vagyunk. Most jönnek friss hírek, információk, aztán megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a krónikások. Jó, és persze hírek után zenélünk.
2: I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Tetőzik a hőség. Home office-ban a közféra dolgozói. 40 ezeren pihenhetnek az Erzsébet táborokban. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti, az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át, ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
4: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
3: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. No, 1967, erről már a minap szó volt. E napon ítélték el a Rolling Stones két tagját, Mick Jaggert és Keith Richardsot, ugye kábítószer birtoklásért, aztán persze felmentették őket. 68, ingyenes koncertet tartottak a londoni Hyde Parkban, itt fellépett a Pink Floyd és a Jet Rotal, későbbi T-Rex is. 69-ben a Jimi Hendrix Experience felállása e napon adta legutolsó közös koncertjét. 73-ban pedig e napon véget ért a Deep Purple klasszikus úgynevezett Mark II-es csú felállása. Az oszakai koncert után Ian Gillan énekes és Roger Glover basszusgitáros is távozott a zenekarból. 85-ben Mick Jagger és David Bowie a londoni West Side stúdióban rögzítették a Dancing in the Street című világslágert a Live Aid segélykoncertre. Így, 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Egy irányosítás van a 11. kerületben, a Neszmélyi úton. Továbbra is szakaszos sávzárás a Mester utcában, és hosszanti lezárás a Keleti Károly utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kórházi hűtés rekonstrukciós terv készül. 5 áldozat a bükkábrányi tragédiában. Rekviem lesz Mohácsért. Önök Gál Ildikót hallják. Tart az extrém meleg és a harmadfokú hőségriasztás. Már készül az előterjesztés a 2027-2029 közötti kórházi hűtés rekonstrukciós programról. Júniusban a kormány azonnali hatállyal 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. A kánikula a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán. Lannert Judit azt kérte a köznevelési intézményektől, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jól léte álljon. Ennek érdekében azt javasolta, a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelem, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítésről. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta rádióknak Beyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre.
1: Egy fiatal pécsi színésznő, szintén fiatal focista párja és 3 gyerek halt meg hétvégén a bükkábrányi tragédiában. Frontális baleset történt a 3-as főúton. A szemtanúk szerint az egyik autó a kanyarban kezdett előzésbe és neki csapódott a szemből szabályosan érkező kocsiba. A gyerekekkel utazó 2 felnőtt túlélte az ütközést, őket kórházban ápolják. Ős bemutató a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Requiem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a hétvégén a szegedi szabadtéri játékokon. A 2 részből álló előadás Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén. Az enyhülésre, hidegfrontra még várni kell, napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Estére sem hűl le nagyon, 34 fok várható. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán érezhetünk változást, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, ahogy ígértem, a legendás zeneszám Dancing in the Street. Mick Jagger és David Bowie közös felvétele, az egyik leghíresebb és legspontánabb projekt, ami valaha elkészült. Bob Geldof főszervező eredetileg azt akarta, hogy a két szupersztár a július 13-i Live Aid koncerten élőben egymással szinkronban énekeljen. Jagger az amerikai helyszínen, Philadelphia, Bowie pedig a brit helyszínen, a londoni Wembley-ben. Igen, a korabeli műholdas technológia miatt a két kontinens között fél másodperces késés lépett fel, mivel egyikük sem volt hajlandó tátogni, az élő duettet le kellett fújni. Ellenben június 29-én David Bowie éppen az Absolute Beginners című film zenéjén dolgozott a londoni West Side stúdióban, Jagger pedig oda repült hozzá. Martha and the Wanderlust 64-es Motown klasszikusát választották, a teljes dalt mindössze 4 óra alatt énekelték fel és keverték össze, a videoklip pedig hát egyetlen éjszaka alatt forgott, szinte nulla koreográfiával, tök improvizálva mindent, a két énekes energikus sokak szerint kissé gicses, de utánozhatatlan tánca azonnal bevonult a popkultúrába. Egyébként aztán az augusztusban megjelenő kislemez Angliában első helyezett lett, míg az amerikai Billboard listán a 7. helyig jutott. A dalból származó összes jogdíjat és bevételt pedig az afrikai éhezők megsegítésére utalták át. Így született a Dancing in the Street. 103.9 Rock FM? Hát akkor... Okay.

0: FM.
1: 7:30 és annak környéke hírek, információk, aztán pedig megnézzük a mai születésnaposunkat, jó? Hát a rock történelem egyik legnagyobb hatású dobosa ő. És persze hírek után is zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ideiglenes ivókutakat működtetnek, a sürgősségi ellátást is leterheli a hőség. Véget ért a kerékpáros bajnokság, a mikrofonnál Gál Ildikó. Továbbra is extrém hőség sújtja az országot. A rendkívüli meleg miatt a fővárosi vízművek Budapesten fél ezer nyomóskút és a szezonálisan működő 60 ivókút mellett több mint 20 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. Egyebek mellett a Széll Kálmán téren, a Ferenciek terén, az Asztórián, a Deák Ferenc téren, Új-Buda központban és a Kelenföldi vasútállomáson. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, ezt tanácsolja az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán írt arról, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, elsőként a házi orvosi, ügyeleti vagy telefonos tájékoztatási lehetőségeket vegyük igénybe. Folyamatosan figyeli a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. A hétvégén 20 vasútvonalon lépett érvénybe sebességkorlátozás, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális közlekedési helyzetről. Takács Zsombor hatalmas győzelmet aratott kétkerekűjén. Csaknem 50 kilométeres szólóval győzött tegnap a kerékpárosok országos bajnokságának férfi mezőnyversenyében. Az elmúlt évekhez képest változott valamelyest a pannonhalmi központú megmérettetés útvonala. Eredetileg 161 kilométert teljesítettek volna a résztvevők, de a rendkívüli hőség miatt lerövidítették a távot a szervezők. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derül ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnének még a környezetvédelméért, mondta rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés igazgatója.
2: A lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ.
1: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves 29-eiek. Ian Pace, bizony. A Deep Purple legendás dobosa, akivel el lehet büszkélkedni. Az egyetlen fix pont és olyan zenész, aki a Deep Purple 68-as alapítása óta minden egyes felállásban jelen volt, és a banda összes stúdióalbumán. Hát a balkezes zseni, ugye azon kevés dobosok egyike, akik teljesen fordított balkezes felállású dobfelszerelésen játszanak, ami egyedi dinamikát ad a stílusnak. A műfaj úttörője, a Highway Star vagy a Burn című számokban nyújtott teljesítményével a jazzes elemeket és a hihetetlen gyorsaságú lábmunkát ötvözte, lefektetve a modern heavy metal dobolás alapjait. Egyébként 48-ban született ő Nottinghamben, fiatalon hegedülni tanult, de 15 évesen végleg átváltott a dobolásra. Amikor 76 és 84 között a Deep Purple szüneteltette működését, ő nem maradt tétlen, játszott a Whitesnake-ben David Coverdale mellett, de Gary Moore szóló csapatában is. Egyébként munkássága elismeréseként 2016-ban a Deep Purple tagjaként ugye beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Ian Pace a Deep Purple-ból. 103.9 Rock FM, na zenét!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Feledjük, búcsávot húztak a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtójához, a Vidámparki lehajtónál. Sávzárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Tököli útnál, és továbbra is sávzárás a Fehér úton a Gyakorló utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. Hí! És még fotózkodni is.

0: hasznos Blue-val és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
1: Árkád. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Tetőzik a kánikula. Otthon dolgozhatnak a közszféra munkavállalói. Felpörögtek az Erzsébet táborok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át, ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
5: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
4: Az enyhülésre hidegfrontra még várni kell, napsütéses száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Estére sem hűl le nagyon, 34 fok várható. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán érezhetünk változást, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, elhagytuk a 8 órát, jöhet majd a 9-es, de addig is sokat zenélünk, utakon vigyázni, nem sokára meg egy legendás koncertről, jó? 68-ból.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM, remélem, hogy zöggenőmentes, nyugodtan boldogulós a hétfő. Szóval 68. június 29-e Hyde Park és egy ingyenes koncert, a londoni hippie korszak és ellenkultúra egyik legfontosabb mérföldköve. A fesztivál napra pontosan egybeesett a Pink Floyd második nagy lemezének brit kiadásával. A hatóságok eredetileg egyébként nem adtak hivatalos engedélyt a rendezvényre, a szervezők egyszerűen meghirdették, hogy egy hatalmas zenés pikniket tartanak a park cockpit nevű részén, a rendőrség pedig végül tehetetlenül nézte az eseményt. És a fellépők? Hát Jet Rotál, az akkor még szinte teljesen ismeretlen feltörekvő blues-rock formáció nyitotta meg a napot délután 3 órakor egy deszkákból ácsolt színpadon. Az ő szereplésüket maga a Pink Floyd javasolta. Aztán T-Rex, Mark Bolan kultikus, ekkor még akusztikus folk duója szintén ekkor alapozta meg a hírnevét. Roy Harper, a korszak meghatározó folk énekese is fellépett, aki később olyan szoros barátságba került a Pink Floyddal, hogy ő énekelte a 75-ös Have a Cigar című számukat. És hát a Pink Floyd főműsora. A zenekar már az új gitárossal, David Gilmour-ral lépett fel, élőben mutatták be az új anyagaikat, a koncert csúcspontja pedig a Set the Controls for the Heart of the Sun volt, ahol Roy Harper vendégként üstdobon kísérte őket. Körülbelül 10-15 ezer ember gyűlt össze a fűben, a korabeli beszámolók szerint a tömegben ott voltak a korszak legnagyobb sztárjai is, Mick Jagger, Paul McCartney, miközben a nézők füstölőkkel, buborék fújókkal, és hát mondani se kell, hogy transzban táncolva teremtették meg az igazi Summer of Love hangulatot. Ja, hát akkoriban zajlott az élet. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Javulhat a kórházi klímahelyzet. Focista áldozata van a Bükk-Kábrányi balesetnek. Rekviemet tartanak Mohácsért. Önök Gál Ildikót hallják. Tart az extrém meleg és a harmadfokú hőségriasztás. Már készül az előterjesztés a 2027-2029 közötti kórházi hűtés rekonstrukciós programról. Júniusban a kormány azonnali hatállyal 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. A kánikula a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán. Lannert Judit azt kérte a köznevelési intézményektől, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jól léte álljon. Ennek érdekében azt javasolta, a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelem, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítésről. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta rádióknak Beyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre.
1: Egy fiatal pécsi színésznő, szintén fiatal focista párja és három gyerek halt meg hétvégén a Bükk-Kábrányi tragédiában. Frontális baleset történt a hármas főúton. A szemtanúk szerint az egyik autó a kanyarban kezdett előzésbe és neki csapódott a szemből szabályosan érkező kocsiba. A gyerekekkel utazó két felnőtt túlélte az ütközést, őket kórházban ápolják. Ős bemutató a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Requiem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a hétvégén a szegedi szabadtéri játékokon. A két részből álló előadás Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén. Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szóval 1973. június 29-én az oszakai koncerttel lezárult egy korszak a Deep Purple életében, mert hogy ekkor lépett ki Ian Gillan és Roger Glover. A szakítás fő oka a zseniális, de végletesen makacs gitáros Richie Blackmore és a karizmatikus énekes Gillan közötti kibékíthetetlen személyes ellentét volt. A turnébuszban már szóba sem álltak egymással. Bár Glover és Gillan a legjobb barátok voltak, Blackmore kijelentette, ha Glover marad a bandában, ő maga lép ki. Glover végül úgy döntött, hogy megelőzi a megaláztatást, és Gillannel együtt távozik a turné utolsó estején. A zenekar egyébként a elmúlt 3 évben szünet nélkül úton volt, miközben olyan mérföldköveket rögzítettek, mint az In Rock, a Machine Head vagy a Made in Japan koncertlemez. Az utolsó oszakai koncert a japán turné utolsó állomása volt, a közönség tudta, hogy ez az utolsó fellépés ebben a felállásban, így a hangulat pattanásig feszült, és hát mondani se kell, érzelmes volt. Így esett ez 73. június 29-én. 103.9 Rock FM, a zenéjünk, az utakon pedig kérhetik vigyázni.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Egy irányosítás van a 11. kerületben, a Neszmélyi úton. Továbbra is szakaszos sávzárás a Mester utcában, és hosszanti lezárás a Keleti Károly utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ideiglenes ivókutakat létesítettek. A sürgősségi ellátást is érinti a hőség. Ellenőrzik a vasúti pályát. A mikrofonnál Gál Ildikó. Továbbra is extrém hőség sújtja az országot. A rendkívüli meleg miatt a fővárosi vízművek Budapesten fél ezer nyomóskút és a szezonálisan

0: működő, 60 ivókút mellett, több mint 20 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. Egyebek mellett a Szélkálmán téren, a Ferenciek terén, az Asztórián, a Deák Ferenc téren, Új-Buda központban és a Kelenföldi vasútállomáson. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, ezt tanácsolja az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán írt arról, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőgutat gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, elsőként a házi orvosi, ügyeleti vagy telefonos tájékoztatási lehetőségeket vegyük igénybe. Folyamatosan figyeli a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. A hétvégén 20 vasútvonalon lépett érvénybe sebességkorlátozás, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális közlekedési helyzetről. Takács Zsombor hatalmas győzelmet aratott kétkerekűjén. Csaknem 50 kilométeres szólóval győzött tegnap a kerékpárosok országos bajnokságának férfi mezőnyversenyében. Az elmúlt évekhez képest változott valamelyest a pannonhalmi központú megmérettetés útvonala. Eredetileg 161 kilométert teljesítettek volna a résztvevők, de a rendkívüli hőség miatt lerövidítették a távot a szervezők. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derül ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnének még a környezetvédelméért. Mondta rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés igazgatója.
1: A lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ.
0: Az enyhülésre, hidegfrontra még várni kell. Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Estére sem hűl le nagyon, 34 fok várható. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán érezhetünk változást. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

jó munkát, a utóbbiból ne sokat, és hát boldogulós hétfőt, bízunk a jobb időjárásban. Péterek és Pálokat ne felejtjük, éljenek Peti és a Palik, az utakon pedig nagyon vigyázzunk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Ma lesz a legmelegebb. Változik a közszféra munkarendje. 40 ezeren az Erzsébet táborokban jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át, ma ez 7000

0: 300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
1: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
0: Az enyhülésre, hidegfrontra még várni kell, napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Estére sem hűl le nagyon, 34 fok várható. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán érezhetünk változást, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, meleg van, na, hát az a helyzet, hogy én ezt imádom, én tudom, hogy kevesen vannak így, de azt is tudom, hogy nagyon-nagyon sokan megtehetik azt, hogy mondjuk légkondicionált munkahelyen dolgoznak, nekik is jó munkát, akik pedig kint dolgoznak, azok mindenképpen teljes testet födő könnyű nyári öltözetben, és minden elismerésem egyébként, sok folyadékkal, és ha megyünk valahová autóval, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, soha a büdös életben. Na hát ennyi intelem után én azt gondolom, hogy a legjobb rockzenék, azok nagyon fontosak. A Kiss együttessel folytatjuk. Hát ők ugye a búcsú turnéjuk végén bejelentették, hogy soha többet nem lépnek úgy színpadra, hogy a maszkjuk rajtuk van, és ez azért egy zseniális csúsztatás, mert egyébként maszk nélkül koncerteznek, mégpedig idén Las Vegasban, én novemberben persze, és aztán közben készül róluk az életrajzi film is, és még Avatar koncert is lesz majd állítólag 2028-ban. Ez a Kiss és a God Gave Rock and Roll to You.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesté pedig méltó módon ünneplik meg a jubilómot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong is. Addig pedig, hát van itt nekünk néhány jó Europe dal, amit meg kell hallgatni, például ez Rock the Night.

93.9 Rock FM, több mint 50 millió eladott lemez. 1969 óta írják ők a metal történelmet, és olyan örök klasszikusokat adtak a világnak, mint a Breaking the Law, vagy a Painkiller. Frontemberük pedig Rob Halford nem csak a hangjával, hanem legendás bőrfém szettjeivel is meghatározta a műfaj arculatát. Bizony, ők nem más, mint a Judas Priest, és szeptember 1-én a Papp László Budapest Sportaréna színpadát fogják felrobbantani. Hát 4 év után térnek vissza hozzánk, mégpedig friss Faith Keepers turnéjukkal. Egész eddig az Invincible Shield turnéval turnéztak, de azt befejezték, és most frisset kezdtek, és ebben mi is beleestünk, úgyhogy ennek nagyon, de

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a hétfői rock délelőtt egy jóféle hőkupolával. Na, akkor mondom, hogy mindenkinél legyen ott elegendő víz. Ha napon van, akkor szíveskedjen teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben és a megfelelő napvédelemről gondoskodni, és senkit és semmit nem hagyunk az autóban, de tényleg senkit és semmit, ha megyünk valahová. És közben hallgatjuk a legjobb rockzenéket, most a Tankcsapda érkezik, akiknek az életében új korszak kezdődött, megvan új gitárosuk, Vörös Attila, akit be is mutattak március 28-án egy teltházas örökké tart koncerten a Budapest Arénában, és aztán időközben készül az új lemezük, amelyet 10 különböző gitárossal vettek fel, akkor még nem tudták, hogy ki lesz az új gitárosuk, de most már megvan minden, és hát nyilván nyáron turnéznak, fesztiválokon lépnek fel, és talán ősszel lehetünk olyan szerencsések, hogy a kezünkbe vehetjük az új lemezt, amelyről két dal már napvilágot látott. Ez a Tankcsapda és az Egyszerű dal.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rockefem és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díját adóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvíz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Hát akkor Billy Idol, White Wedding.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103 9 Rock FM, na azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy amikor egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk. Hát ugye a Deep Purple az egy ilyen zenekar, de tulajdonképpen mondhatjuk róla azt, hogy egy intézmény, több mint 100 millió eladott albummal a hátuk mögött, és a Rock and Roll Hall of Fame tagságával a zsebükben, ők azok, akik definiálták, mit jelent a hard rock, olyan himnuszokat adtak a világnak, mint a Smoke on the Water vagy a Highway Star, amelyeken generációk nőttek fel, és amelyeket minden kezdő gitáros először úgy megpróbál lefogni a hangszerén. Hát ugye a Deep Purple az jön Magyarországra most, nyugodtan készülhetünk erre, nyugodtan átgondolhatjuk ezt az eseményt. Mondom a dátumot, 2026. október 2-a, Papp László Budapest Sportaréna. Hát ami ott lesz, azt szerintem mindannyian nagyon várjuk. Addig is itt van nekünk a Deep Purple és legnagyobb klasszikusuk, ez a Smoke on the Water.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, hát nagyon meleg van, igen, hogyha megtehetjük, akkor nem menjünk a napra, viszont van, aki ezt nem teheti meg, az övék minden elismerésem, akik a szabadban dolgoznak, teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben és napvédelemmel tegyék mindezt, és igyanak sok-sok vizet mindenki igyon amúgy, és ha valahová autóval megyünk, és leállítjuk, senkit és semmit nem hagyunk benne. Köszönjük szépen, már is jöhet a Bon Jovi, mert hogy mi itt azért a legjobb rockzenékkel vagyunk, akik elindulnak idén turnézni. Hát ez azért egy kicsi turné, mert hogy júliusban 4 koncertet adnak a New York-i Madison Square Gardenben, majd nyár végén egyes stadionbuli következik Edinburghben és Dublinban, és szeptember 4-én a londoni Wembleyben zárul a menet, és szerintem ez egy ilyen próba koncertturné, kvázi, hogyha ez sikerül, akkor reméljük, hogy egy nagyobbba is belevágnak. Ez a Bon Jovi és az It's My Life.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, a Van Halennel folytatjuk. Hát, hogyha az ő nevüket meghalljuk, akkor mi jut eszünkbe? A Jump, a Panama, vagy a Hot for Teacher. Van azonban egy daluk, amelynek címe Can't Stop Loving You, amely megmutatta, hogy a zenekar a kemény riffek mellett kiváló érzelmes rock slágereket is tudott írni. Igazából a Can't Stop Loving You 1995-ben jelent meg a Balance album második kislemezeként. Különleges helyet foglal el a zenekar történetében, mert egy olyan időszakban született, amikor a banda a kemény rockos hangzás mellett egy rádióbarátabb, dallamosabb oldalát is megmutatta. A történet szerint a producer Bruce Fairbairn vetette fel, hogy jó lenne egy kifejezetten poposabb hangvételű szerzemény az albumra, és ahelyett, hogy régi ötletek között keresgélt volna, Eddie Van Halen teljesen új dalt írt. Az eredmény egy könnyedebb, melodikus rockszám lett, amelyben a zenekar megőrizte mégis saját karakterét, miközben szélesebb közönséget is megszólított. Hát valami ilyesmire gondoltak. Hát a Can't Stop Loving You lett a Balance album legsikeresebb kislemeze az Egyesült Államokban, úgyhogy érdemes volt megírni. Mi is nagyon szeretjük, ez a Van Halen és a Can't Stop Loving You.

103.9 Rock FM, nagyon jön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket, hát ugye 50 éves lett a banda, és ezt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk. Ezt csak úgy üzenjük innen. Ez az Iron Maiden és a Two Minutes to Midnight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

Szászárok Pilac Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, amely már hétfőn délután folytatódik, hát már előbb is hétfő délután volt, mert már egy óra is elmúlt, és remélem, hogy mindenki sok vizet iszik, nem megy a napra, ha megteheti, de ha igen, akkor teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben teszi mindezt, és senkit és semmit nem hagyunk az autóban, hogyha elmegyünk vele valahová és leállítjuk. Na most, itt nálunk a legjobb rockzenéket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, és aztán a The Doors csap bele most nekünk, amelyek együttes egyik legismertebb dala, Riders on the Storm, és 1971-ben jelent meg az LA Woman című albumon. Azért foglal el ez nagyon különleges helyet a zenekar történetében, mert hogy ez volt az utolsó dal, amelyet Jim Morrison még párizsi halála előtt rögzített, és annak is nem sokára itt van a dátuma, július 3-án lesz. A szerzeményt a Ghost Riders in the Sky című klasszikus cowboy dal ihlette, de Morrison egészen új irányba vitte a történetet. Nézzük meg, illetve hallgassuk meg Riders on the Storm.

93.9 Rock FM, ma Lenny Kravitz folytatja, aki ugye tavaly előtt volt nálunk július 31-én, és rá két évre visszatér hozzánk, mégpedig idén, augusztus 2-án fog fellépni, mégpedig a Budapest Arénában. Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy az a júliusi koncert, az a tavaly előtti júliusi koncert, az egy örök élmény lesz, mert hogy Lenny Kravitz valami olyan elképesztő teljesítmény nyújtott a színpadon, hogy azt már jellemezni sem lehet. Mi ezt egyébként elvárjuk tőle, aztán utána ugye ő jött-ment a világban, és még mindig nem állt le, úgyhogy ennek keretein belül jön hozzánk. Hát tulajdonképpen életének ezt az időszakát ő csak reneszánsznak nevezte el, azaz a világra szóló siker és a kreatív újjászületés időszakának. Hát igen, na most a most következő dal is ezt bizonyítja, hogy azért voltak neki ilyen időszakai, még mind a mai napig vannak, de amíg ezeket itt nálunk is megéli, addig szerintem elégedettek lehetünk vele. Ez egy Grammy-díjas dal, a Lenny Kravitz, American Woman.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

jön a hóhér, mondd, hova mész. Hey Joe, ha jön a hóhér,

már. Igen, asszonyod alszik, de a szíved nem nyugodik.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtóágát lezárták, helyett a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani az autópályára. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becső és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. +36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és a Judas Priest is jön Magyarországra, mégpedig szeptember 1-én a Faith Keepers elnevezésű európai turné keretében a Pap László Budapest arénában. Hát akkor addig is Living After Midnight.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, és annak is az utolsó órája, 15 óra után már ugye lehet napra menni, ha valaki pedig nem engedheti meg magának azt, hogy ne menjen oda, akkor teljes testet fedő, könnyű nyári öltözetben gondoskodni kell a napvédelemről, a sok-sok vízről, és a kocsival megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. Most az úton lévőkhöz szólunk egyébként, mert egy igazi országúti rock himnusz következik, még pedig Hollandiából. A Golden Earring 1973-as klasszikusa, a Radar Love, a zenekar első nemzetközi áttörését hozta meg, és azóta is minden idők egyik legnépszerűbb autós dala, és hát nagyon jól lehet rá vezetni egyébként. Népszerűségét az is mutatja, hogy több mint 800 feldolgozás készült belőle, olyan előadók is műsorukra tűzték, mint a U2, az R.E.M., a Def Leppard vagy a White Lion. Hát akkor szerintem mindenki induljon neki, és jöjjön a Golden Earring örök klasszikusa, ez a Radar Love.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, hát van nekünk egy jó kis hőkupolánk, nézzük, hogy kedden lesz-e. A Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután a keleti, északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, északkeleti szél és jégeső is társulhat. Kora reggel 16 és 25, ez igen, napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Na, mindenki tudja a teendőjét, sok vizet inni, lehetőleg könnyű nyári öltözetben menni a napra, és megfelelő napvédelemről gondoskodni, és a kocsiban vagyunk, senkit és semmit nem hagyunk benne, ha leállítjuk, és közben hallgatjuk a legjobb rockzenéket, a főnök, akinek mindig örülünk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

93.9 Rock FM, na azt mondja, hogy ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a forró rock délutánnal is. A forró Rock the Night-tal Klamancsa, Krisztián és Szili. Én pedig kívánok mindenkinek nagyon kellemes délutánt és estét. Találkozunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor, addig is Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Iron Maiden és a Hallowed Be Thy Name.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután. Az időjáráshoz már nem lehet mit hozzászólni. Kellemes délután, Klomoncsa Krisztián vagyok. A hétvégére is jellemző volt a 38-39, most hétfőre kedre stabilan a 40 fokos csúcsa jellemző. Ha valahol valakik nem érik el, akkor azok inkább most boldogok lehetnek ezekben a napokban. Mikor jön az enyhülés? Szerdán jön, amikor is hidegfronttal támad valami jelentéken csapadék, és ennek következtében először csak 36 fok lesz a csúcs, de ez már alakuló időjárásnak egyébként jó lesz, és a következő napokban csütörtöktől hát talán el sem hisszük a mostani észjárás alapján, de 29-30 fok lesz a maximum, tehát több mint 10 fokot hűl az időjárás. Persze nem azonnal, hanem szépen fokozatosan. Lehet, hogy a következő napoknak tényleg örülni fogunk, mint ahogy most a legjobb zenéknek a Rock FM-en, Aerosmith és a Dream On.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM a kánikulára való tekintettel az útinform figyelmeztetése, hogy a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törlőkendő arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe, és ha valaki valamilyen betegségben szenved, akkor legyen nála a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kényszerülne. Budapesten határozatlan ideig lezárás van az Ond vezér útján, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, hétköznapi lezárás kezdődött a Pesti alsórakparton a hétvége elmúltával, és sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedés.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, Alice Cooper az elmúlt percekben és az elmúlt években ugye volt egyszer egy koncertdátum, ami meghiúsult, mert ugye a Hollywood Vampires jött volna, vagy hát itt is volt Magyarországon, de aztán Johnny Depp valahogy szétütötte magát az éjszakában, és nem lett a koncertből semmi, ráadásul egy napon lett volna a Guns N' Roses koncerttel, amit viszont megtartottak. Jó hír a rajongóknak, hogy szeptember 8-án a Pap László Budapest Sportarénában lép fel Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry zenekara, a Hollywood Vampires. Ez megint egy hivatalos dátum, reméljük, hogy most már semmi sem áll az útjukba. Dinamita Rock FM-en a zenei folytatás most.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután. Sosem gondoltam volna, hogy egy órán belül módosítani kell az összes előrejelzést, nem azért, mert vihar jön, hanem a mai csúcsok nem 40 fok körül alakulnak, hanem már 41. És egyébként kedre ígérték a többet, mint hétfőre. Ez is megváltozott, mert hogy 1 fokkal kevesebb lesz kedden, biztató, aztán 5 fokkal kevesebb lesz szerdán, biztató, és legalább 10 fokkal lesz kevesebb csütörtökre a mostanihoz képest. Tehát, hogy nem mindig 5-10 fokkal, csak egy picit összesen 10 fokkal, de erre még 2-3 napot várni kell. Kellemes délután, Klavancsa Krisztián vagyok, csúnya hírek jönnek az útinfontól, 4 személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé tartó oldalán, az M0-as autóút csomópontjánál, emiatt a 16-os kilométernél a külső sávot zárták le. Baleset van az M3-as autópálya kivezető szakaszán is, Rock FM hallgatók szerint, bővebbet ez utóbbiról nem tudok, de olyanokra kell még figyelni a fővárosban, a Kánikulában, hogy forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton most hétfőtől a következő 4-5 napban, és sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, az egyikük a világ egyik legismertebb és legszeretettebb rockzenésze, a másikuk pedig már nem létezik. Ráadásul csapatról van szó. Na, akkor haladjunk szépen sorjában. Bryan Adams az elmúlt percekben azzal, hogy Run to You, és jön Budapestre, Magyarországra újra, és koncertet ad még ebben az évben, az év végén, 2026-ban. És hogy a másikuk már nem is létezik, Mr. Big, akik az elmúlt években hivatalosan is bejelentették a feloszlásukat, óriásit mentek a 90-es években ilyen és ehhez hasonló felvételekkel. Just Take My Heart, To Be With You és a White Bird.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Kánikulai közlekedési információk: Budapestről félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton, ugyanígy félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Magyar József utcában. Váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és napközben félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában, valamint útszűkület Csepelen a határúti körforgalomban. Sávlezárások a fővárosban az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton, Csepelen a Weiss-Manfred úton, és a 13. kerületben a Dráva utcában. Egyirányosítások a 11. kerületben a Budafoki úton és a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton és sávlezárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Hétfői rock délután csak is a legjobbakkal, kivéve a kánikula, ami egy-két napig még nem csillapodik, mert hogy holnapi napra is 40 fok körüli csúcsok várhatók, talán szerdától már érezni fogjuk a változást, hát a hidegfrontot és a záport zivatart azt mindenféleképpen, csütörtök az, ami jelentősen változik mondjuk a hétfőhöz is.

0: Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepeplaza.hu.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
4: Árkád!
5: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, és a csapat a mai napig létezik, sőt az elmúlt egy-két évben még új albummal is jelentkeztek, pedig 1992-ben kezdték, és akkor még teljesen más szelek fújtak a zene.

divatban. Először is alig egy-két éve véget ért a 80-as évek, és kezdődött a 90-es évek, amiről sem 1990-ben, 91-ben, de még 92-ben sem tudtuk, hogy milyen lesz, vagy legfeljebb 1992-ben már sejtettük. Azt viszont 1991-ben már bőven lehetett tudni, hogy jön a grunge, vagyis az alternatív rock. Hát aki nagyon figyelt, az már a 80-as években is emlékezett olyan együttesekre, mint a Cure, Susan Vega bombasztikus slágere 1987-ből, a Luca, vagy az R.E.M. felfutása, akik a 80-as évek végére párhuzamban például a Cure-ral, de egymástól teljesen függetlenül óriásit mentek. És még nagyobbat az ilyen együttesek a 90-es évek elején, vagy a 90-es évek közepén, de ahogy szokták mondani, ez már egy teljesen másik mese. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, ezek a legfrissebbek Budapestről, hétköznapi lezárás kezdődött a mai nappal, és ezen a héten megint érvényes a pesti alsórakparton, illetve sávlezárás van továbbra is a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM a szóló karrier egyik legjobb állomása, mert hogy az LGT hivatalosan 1992-ben noha többszörös búcsúkoncertet is tartott, de nem szűnt meg. Somló Tamás, Presser Gábor, Karácsony János viszont szóló karrierbe kezdtek, Somló Tamás nagyon jót futott az ilyen és ehhez hasonló dalokkal. Például a Gondolsz-e rám című dallal. Maradjunk még a 90-es éveknél, hiszen amikor a hard rock heavy metalt keverjük az alternatív rockkal, nem sokaknak sikerül, de akkor valami hasonló jön ki belőle, mint amit a Stone Temple Pilots csinált, például a Plush-sal, ami karrierindító dal volt 1994-ben, és ezt követte az Interstate Love Song. Ők a Stone Temple Pilots.

0: közlekedés.
1: Kánikulai közlekedési információk: Budapestről félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton, ugyanígy félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Magyar József utcában, váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és napközben félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában, valamint útszűkület Csepelen a határúti körforgalomban. Sávlezárások a fővárosban az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton, Csepelen a Weiss-Manfred úton, és a 13. kerületben a Dráva utcában, egyirányosítások a 11. kerületben a Budafoki úton és a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton és sávlezárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, kedden jöhet már a változás, a Dunántúlon északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan, de elsősorban a keleti, északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, északkeleti szél, és még jégeső is társulhat. De ez az északi fertályra jellemző, és mondom még egyszer, kedd délután, illetve kedd este, a kora reggeli hőmérsékletek még 16 és 25 fok között alakulnak országosan, napközben viszont még változatlanul 35 és 42 fok között alakul a napi csúcs. Szerdán aztán megérkezik az igazi változás, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban még dörgés, villámlás is előfordulhat. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, de a kánikula alább hagy, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős. És aztán csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban már csak 24-31 fok közötti csúcsok lesznek, a Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, ugyanakkor a Dunától keletre még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok és zivatarok. És a távolabbi folytatásban 30 fok körülre áll be a napi csúcs, mert hogy szerdán átlépünk júliusba, és a júliusi időjárás először is csapadékot hoz, aztán utána szép 30 fok körüli nyári idő.

103.9 Rock FM, maradjunk még a 70-es éveknél, hogyha óriási domborított a Dire Straits a 70-es évek végén azzal, hogy Sultans of Swing, akkor a 80-as években, ha lehetett, még rátette egy lapáttal. Hogy is volt ez Eric Clapton esetében? Nevezetesen a The Traffic, vagy a Cream, vagy a Derek and the Dominos csapatok után csak Eric Clapton 1974-ben már az I Shot the Sheriff feldolgozásával és a Lay Down Sally óriási megaslágerrel 1978-ban, és csak ezután jönnek még a 80-as, 90-es évek gigaslágerei, ez összesen önmagában már 4 évtized a 60-as évektől számolva. Ráadásul ennek a dalnak van MTV Unplugged verziója, amikor Eric Clapton néven már a 90-es évek elején újra elénekli, de teljesen másképp, mint a Derek and the Dominos és a Layla.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Kánikulai közlekedési információk: Budapestről félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton, ugyanígy félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Magyar József utcában. Váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és napközben félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában, valamint útszűkület Csepelen a határúti körforgalomban. Sávlezárások a fővárosban az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton, Csepelen a Weiss-Manfred úton, és a 13. kerületben a Dráva utcában, egyirányúsítások a 11. kerületben a Budafoki úton és a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton és sávlezárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: way to heaven.
1: Rock közlekedés.
2: Kánikulai közlekedési információk. Budapestről félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton, ugyanígy félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Magyar József utcában. Váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és napközben félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában, valamint útszűkület Csepelen a határúti körforgalomban. Sávlezárások a fővárosban az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton, Csepelen a Weiss-Manfred úton, és a 13. kerületben a Dráva utcában, egyirányosítások a 11. kerületben a Budafoki úton és a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton és sávlezárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, kedden jöhet már a változás, a Dunántúlon északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, nem délután elszórtan, de elsősorban a keleti, északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, északkeleti szél, és még jégeső is társulhat. De ez az északi fertájra jellemző, és mondom még egyszer, kedd délután, illetve kedd este, a kora reggeli hőmérsékletek még 16 és 25 fok között alakulnak országosan, napközben viszont még változatlanul 35 és 42 fok között alakul a napi csúcs. Szerdán aztán megérkezik az igazi változás, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban még dörgés, villámlás is előfordulhat. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, de a kánikula alább hagy, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős. És aztán csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban már csak 24-31 fok közötti csúcsok lesznek, a Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, ugyanakkor a Dunától keletre még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok és zivatarok. És a távolabbi folytatásban 30 fok körülre áll be a napi csúcs, mert hogy szerdán átlépünk júliusba, és a júliusi időjárás először is csapadékot hoz, aztán utána szép 30 fok körüli nyári időt.

103.9 Rock FM, Bűdi Szilia műsorvezető most a forró Rock the Night-ban, ami ma is hétfő este 8 és éjfél között dübörög. Dübörgésnek itt van búcsúzásul az Autograph és a Turn Up the Radio. 1984-ben megjelenik a dal, és Szikla Szilárdan hard rock heavy metal nagyágyúk akartak lenni. Hát ez egy dal erejéig egyébként sikerült is, ez volt az a dal, mert hogy még betétzeneként a Miami Vice televíziós sorozatba is bekerült. És a 80-as évek közepén így aztán óriásit mentek vele. Lamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök.

Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenét. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit június 29-én. Ma van az év 180. napja, ez azt jelenti, hogy már javában benne vagyunk a sűrűjében, de pánikra semmi ok. Még 185 zseniális napsütéses nap vár ránk az évben. A mai napon Péter és Pál napját ünnepeljük. Péter görög Petroszóból származik, aminek a közvetlen jelentése kőszikla. És hát az aratás kezdete is ma van, mert hogy a magyar történelemben és a paraszti kultúrában ez a nap az egyik legfontosabb fordulópont, ugyanis ezen a napon szakad meg a búza töve, és hagyományosan ekkor kezdődik meg az aratás. Ha a gabona még nem is volt teljesen érett, a gazdák jelképesen akkor is tettek néhány kaszhasú hintást, hogy szerencsét hozzon a betakarításra.

103.9 Rock FM, miről híres még a mai napunk? Hát a déli harangszó elrendeléséről. Bár a közhiedelem szerint a déli harangszó a nándorfehérvári diadal emlékére szól, harmadik Kaliktusz pápa valójában 1456. június 29-én adta ki azt az imabullát, amelyben elrendelte a déli harangozást. Ezzel arra kérte a keresztény világot, hogy imádkozzanak a török sereg ellen vonuló Hunyadi Jánosék győzelméért.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM. Hát gyerekek, lássuk a születésnaposainkat. Bajban vagyok, mert ugye a most következő születésnaposunk az egyáltalán nem rocker, viszont van annyira szép, hogy a rockerek is megnézik. Szóval Nicole Scherzinger a mai napon ünnepli születésnapját. Táncosnő, színésznő, a Pussycat Dolls egykori frontembere, de ez nem van le az érvezeti értékéből. Egykori tévés tehetségkutatókban volt mentor. Hát hatalmas, globális hírnévre tett szert, és hát nagyon szereti mindenki, mert gyönyörű. Azt nem tudjuk, hogy hogy énekel. Hát állítok jól. Na mindegy is, az Isten éltesse.

popzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. Na jöjjön még egy születésnapos, akit egy ország imád. Hát, hogyha létezik örök ifjú ikon a magyar könnyűzenében, akkor az csak is ő lehet. Ma ünnepli születésnapját a hazai tánczene és pókerasztalok abszolút királya, Korda Gyuri bácsi. A zenei karrierje még az 50-es évek végén indult, és alig pár év alatt az ország egyik legnagyszerűbb bálványa lett. Olyan időtlen slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Mamma Mia, vagy a Lady Anne, vagy az a bizonyos Reptér, ami ma több mint 40 évvel a megjelenése után is a fesztiválok és a klubok legnagyobb himnusza lett. Gyuri bácsi nem csak a hangjával, de a közvetlenségével és a természetesen feleségével, Balázs Klárival alkotott legendás dúójával is beírta magát a történelembe. Ráadásul képes volt arra, amire csak a legnagyobbak, generációkon átívelő hidat épített, így ma a nagyszülők és a 20 éves egyetemisták pontosan ugyanúgy telitorokban éneklik azt, hogy Reptér.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Most pedig evezzünk a rock történelem legkeményebb vizeire, ugyanis ma ünnepli a születésnapját a műfaj egyik legnagyobb és legmeghatározóbb alakja, Ian Pace, a Deep Purple dobosa. Pace nem csupán egy zenész a sok közül, ő a Deep Purple igazi motorja és az egyetlen olyan tag, aki a zenekar 1968-as alapítása óta minden egyes felállásban, minden albumon és minden koncerten ott ült a dobok mögött. Egyedi balkezes játékstílusa, elképesztő gyorsasága és a jazzből átemelt finomságai alapjaiban határozták meg a hard rock és a heavy metal hangzását. Olyan korszakalkotó dalok ritmusa köthető hozzá, mint a Smoke on the Water vagy a Highway Star. A mai napon született Ian Pace, a Deep Purple dobosa.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, 1995-ben ezen a napon valami olyasmi történt a fejünk felett 400 kilométerrel, ami szó szerint átírta az emberiség történelmét. Képzeljétek el a helyzetet, hidegháború van, két esküdt ellenség, Amerika és Oroszország. Űrprogram van, csúcs technológia találkozik a kozmoszban. Az Atlantis űrrepülőgép és a Mir űrállomás centiméteres pontossággal összekapcsolódott. Egy elképesztően veszélyes manőverről beszélünk. Az amerikai gép hajtóműveinek gázsugara egyetlen rossz mozdulattal letéphette volna az orosz állomás törékeny napelemtábláit. De a precíz mérnöki munka győzött. Létrejött a világűr addigi legnagyobb 225 tonnás fémmonstruma. Amikor kinyílt a zsilip, és az amerikai parancsnok rázott kezet az orosz kollégájával, az űrverseny egy csapásra végleg véget ért. Enélkül a bátor kozmikus készfogás nélkül ma nem létezne a nemzetközi űrállomás sem.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, képzeljétek el, hogy van egy nagyon látványos élő természeti jelenség, ami pont most június végén éri el a csúcspontját Magyarországon. Ez a Szent Iván éji tűzlepkék és a Szent János bogarak rajzása. Bár a naptári Szent Iván éj már elmúlt, a természet nem igazodik szigorúan a dátumokhoz. Június 29-e környékén a füllet meleg nyárelei estéken látható a legintenzívebb násztánc a hazai erdőkben. A fűben koporgó nőstények és a felettük repkedő hímek egyszerre gyújtják meg saját zöldes árga fényüket. Ez a varázslatos világítás nem más, mint a természet legtökéletesebb és leghatékonyabb lámpája. No kérem, a Szent János bogár úgy állít elő fényt a potrohában levő vegyi anyagokból, hogy közben egyetlen millizsúlnyi hő sem keletkezik. Ha egy normál izzó ilyen hatásfokkal működne, a villanyszámlánk gyakorlatilag a töredéke lenne a mainak.

93.9 Rock FM. Gyerekek, jöjjön a nap rock lemeze. És visszaugrunk egészen 1968-ban, mert ezen a napon jelent meg a Pink Floyd második stúdióalbuma, a Saucer Full of Secrets. Ez a lemez egy igazi drámai korszakhatár. Ez az egyetlen olyan Floyd korong, amin a zenekar mind az öt tagja szerepel. Az alapító Syd Barrett mentális állapot ekkor már válságos volt, így ezen a lemezen mutatkozott be a gitáros zsenik David Gilmour. Egy korszak lezárult, és egy új korszak született.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszhaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0620 999 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

103.9 Rock FM, még mindig ugrálunk ide-oda az időben, egészen a nu metal aranykoráig. 1999. június 29-e az a nap, amikor a Slipknot rászabadította a világra a cím nélküli bemutatkozó nagylemezét. 9 darab őrült maszkos, akik egyetlen csapással tarolták le a slágerlistákat. Nyers volt, agresszív, zseniális és örökre megváltoztatta a nehéz zenei színteret. Ugyanezen a napon a Mötley Crüe is hallatott magáról, ők a ritkaságokat és a koncertfelvételeket rejtő Supersonic and Demonic Relics válogatással lepték meg a rajongókat. Ez pedig továbbra is a 103.9 Rock FM, ahol a földkerekség legnagyobb rockzenei szólnak.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

FM 103.9 itt Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.